péntek, Ankara 2 óra, Budapest 1 óra. A mai adásunkban a hírösszefoglalót követően egy kis török zenét hallhatnak. A további híreink, podcastjeink és videóink érdekében ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra.

Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalón következik. Az iráni hadsereg hazugságnak minősítve elutasította az amerikai elnök Donald Trump azon állítását, miszerint Washington ellenőrzi a hormuzi szorost. Ibrahim Zolfakari katonai szóvivő elmondta, a stratégiai vízió továbbra is Irán teljes körű ellenőrzése alatt áll, valamint a hajók Teherán engedélye nélkül nem haladhatnak át rajta biztonságosan. Irán a közel-keleti háború február 28-ai kezdete óta ellenőrzéseket és tranzitdíjakat vetett ki a szorost használó hajókra. Indonézia elítélte Izrael azon döntését, miszerint elutasította a Gázára vonatkozó 15 pontos ütemtervet, és arra figyelmeztetett, hogy a lépés alááshatja a háború befejezésére és a palesztin enklávé újjáépítésére irányuló nemzetközi erőfeszítéseket. Vad Nabil Mulacella, a külügyminisztérium szóvivője, az ütemtervet a palesztinok életkörülményeinek helyreállítására irányuló kollektív erőfeszítésként jellemezte. Jakarta szerint a többek által támogatott szélesebb körű terv célja Izrael Gáza elleni népirtó háborújának befejezése és a regionális stabilitás helyreállítása. Az ENSZ humanitárius hivatala szerint több mint 20 civil halt meg, és több tucatnyian megsérültek a szudáni Kék Nílus állambeli Geisamban történt összecsapásokban. Az etióp határ közelében zajló erőszak mintegy 2500 embert kényszerített lakóhelyének elhagyására. E hivatóságok szerint a szudáni hadsereg visszaverte a félkatonai, gyors támogató erők és a szövetséges erők támadását, miközben az ENSZ felszólította a feleket, hogy védjék meg a civileket és engedélyezzék a humanitárius segélyek hozzáférését. Türkiye és Egyiptom megállapodott abban, hogy elmélyítik a regionális válságok kezelésével kapcsolatos koordinációt, mivel a kétoldalú kapcsolatok kiváló szintre értek, jelentette ki Hakan Fidan török külügyminiszter. Az egyiptomi külügyminiszterrel Badir Abdelatival ellemeiben tartott beszédében Fidan elmondta, a két ország közös álláspontot képvisel a kulcsfontosságú kérdésekben, beleértve Gázát és Líbiát is. Mindkét miniszter hangsúlyozta a konzultációk folytatásának szükségességét, Fidan pedig komoly intézkedéseket sürgetett a gázai helyzettel kapcsolatban. Kína elektromos teherautó exportja az ázsiai piacokon emelkedett, mivel az Egyesült Államok Irán elleni háborújához kapcsolódó magasabb üzemanyagköltségek felgyorsították a dízelüzemű járművek alternatívái iránti keresletet. A nehéz elektromos teherautók exportja több mint kétszeresére nőtt a háború kezdetét követő 4 hónapban, elérve a 16.823 járművet. A kereslet különösen meredeken emelkedett, és Dél-Kelet-Ázsiában, ahol a gazdaságok nagy mértékben függenek a közel-keleti olajkészletektől. Dominikai Köztársaság kiutasítja a kubai diplomatákat. Kuba a Dominikai Köztársaság döntését bírálta, amely szerint 10 kubai diplomatát és családtagjaikat kiutasítják az országból, valamint Santo Domingót azzal vádolta, hogy az Egyesült Államok nyomására cselekszik. A kubai külügyminisztérium írásos közleményében kihangsúlyozta, nincs semmilyen indok, amely igazolná a Dominikai Köztársaság döntését a 10 kubai diplomata és családtagjainak kiutasítására, illetve kiemelte a diplomaták tevékenységük során teljes mértékben megfeleltek az 1961-es Bécsi Egyezmény diplomáciai kapcsolatokra vonatkozó rendelkezéseinek és a Dominikai Köztársaság törvényeinek. A közlemény úgy fogalmazott, ennek a lépésnek nincs más magyarázata, mint hogy a dominikai kormány enged az Egyesült Államok kormánya által gyakorolt nyomásnak.

0: UTRT Türkiye Hangya Radio Yanak 23 Şurat Hayak.
1: Egy indiai építkezésen betört a talajvíz az alagútba, amely következtében 7 ember meghalt, 10 pedig megsebesültek. 7 ember vesztette életét, 10 pedig megsebesültek, amiatt, hogy a víz és törmelék árasztotta el egy észak-indiai vízerőműhöz tartozó alagút építési területét. A hatóságok közleménye szerint tegnap este Uttarakhand állami Csamoli körzetében található vízi erőműhöz

tartozó alagút építési területét, víz és törmelék állasztotta el, több mint 20 munkás rekedt bent. Dr. Ajúse térség egészségügyi tisztviselője reggel a sajtónak nyilatkozva elmondta, az alagútból kimentett 7 személy életét vesztette, míg 10 ember sérülésekkel szállított a kórházba. Lettország közölte, a NATO vadászgépei lelőttek egy drónt, ami megsértette a légterüket. A jelentések szerint egy Lettország légterébe behatolt drónt a NATO harci repülőgépei lelőttek. A lett védelmi erők az X felületükön számoltak be az incidensről. A közlemény szerint a behatolt drón miatt a lakosságot arra kérték, hogy menjenek a zárt helyre. A közleményben, amely légi vízriasztást adott ki, 4 járásra a lakosságot arra figyelmeztették, hogy ne közelítsenek alacsony a repülő vagy gyanús tárgyakhoz, és ha hasonlót látnak, értesítsék a hatóságot. Később bejelentették, hogy a veszélyhelyzet elhárult. 3-an meghaltak, 17-en megsérültek egy bevásárlóközpontban történt robbanás során Egyiptomban. Egy kairói bevásárlóközpontban történt robbanásban 3 ember meghalt, 17-en pedig megsebesültek. Az új Kairó városrészben található Arabella Plaza bevásárlóközpont felszintjén egy ajándék és játékboltban egy héliumos gázpalac felrobbant, amely következtében tűz alakult ki. Az egyiptomi belügyminisztérium közleménye szerint a robbanást követően kitört kisebb tüzet a polgári védelem egységei megfékezték. A robbanás miatt a környező néhány üzlet kirakataiban is kár keletkezett. Egyelőre zajlik a nyomozás az üggyel kapcsolatban. A CIA kételkedett az izraeli hírszerzés által szolgáltatott állításban. Az amerikai hírszerzési tisztviselők kételyeket fogalmaztak meg az iráni merényleti tervre vonatkozó izraeli hírszerzési információkkal kapcsolatban, amely a múlt hónapban Donald Trump Türkiyébe való távozása során egy rendkívüli biztonsági művelethez vezetett, számolt be szerdán a The Washington Post. A jelentés az információkkal tisztában lévő hivatalban lévő és volt amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról szól, hogy a CIA jellemzői nem tartották meggyőzőnek az izraeli hírszerzési információt, és kétségeiket közölték a Trump kormányzat tisztségviselőivel. Egy amerikai tisztviselő a jelentést izraeli eredetű, nem amerikai forrásból származó és alacsony megbízhatóságúnak tekintett információnak nevezte, írta The Post. Pokémon rablás Franciaországban 80 ezer euró értékben loptak el kártyákat. A francia AFP ügynökségnek nyilatkozó boltvezető elmondta, az eset hajnali 4 óra körül történt. A 4 arcukat maszkkal eltakaró személy betörte a főbejáratot, majd a riasztó megszólalása után az autójukkal menekültek el. Azonban még az indulás előtt több száz kártyát elvittek a boltból. Megjegyezte, az ellopott árucikkek szinte mindegyike a japán Pokémon franchise-hoz tartozott. Az utóbbi években a gyűjtők körében magas áron értékesített Pokémon kártyák világszerte gyakran válnak a lopások célpontjaivá. Kedves hallgatóink! Az utolsó hírünk következik. Bányaomlás történt Nigériában, 9 ember meghalt. 9 ember vesztette életét egy bányaomlás következtében Nigéria Plateau államában. Az országos sajtó közleménye szerint beomlott egy bánya Plateau állam Birkenadi körzetében. A baleset során 9 ember vesztette életét, és rengeteg ember megsérült. Kedves hallgatóink, most pedig egy török zenesorozat következik. Igazán izgalmas lesz, tartsanak velünk a továbbiakban is.

Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végére ért. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Irán elutasította Trump állítását, miszerint az USA ellenőrzés alatt tartja a Hormuzi szorost. Indonézia pedig elítélte Izrael gázai övezettel kapcsolatos ütemtervének semmibevételét. Szuzánban az ENSZ jelentése szerint több mint 20 civil halt meg. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Tartsanak velünk legközelebb is. Szép napot kívánunk és kellemes hétvégét!